la shama kamba ayi mita huma jele sutotika mara kuhuma mita huma shami nge tsame miri jele man ayu mani.